0: egyfajta mérlegelés? És most a közhelyeket leszámítva kérdezem.
1: A mérlegelés van, mert én most nagyon sokat nézegettem egyébként pont az első 20 évet, ami tulajdonképpen szinte turnézásról szólt. Tehát itthon viszonylag kevés koncertünk volt azért, és hogy jó magam, aki végigcsináltam azt a 20 évet, hogy micsoda utat jártunk be, és hány helyen játszottunk, hány koncertünk volt.
0: Mindez Budapestről.
1: Ne, Budapesten kívül.
0: Hát de ezt mondom, hogy budapesti központa, mert innen mentetek a világban mindenhova.
1: Igen,
0: tehát innen nőtt ki az egész.
1: Ha csak arra gondolok, hogy csak Franciaországban abban az első 20 évben 195 várost számoltam össze.
0: Van olyan ismerősem, aki
1: kisebb-nagyobb városok, persze, ebben vannak szinte falvak is, de mégis ott is tartottak koncertet.
0: Hát őrület, mondom, nemrég beszéltem egy kifejezetten francia férfivel, aki azt mondta, hogy valami 50 helyet mondott, hogy annyit látott összesen a Franciaországból, és ott él 40 éve.
1: Hát egy óriási ország, tehát.
0: Oké. Okay. De hogy magyarországi budapesti központtal mindezt ti végigcsináltátok.
1: Igen.
0: És tényleg ezen agyaltam, hogy azért ennek a 40 évnek megvolt az íve. Megvolt a nagyon sok utazás is, meg megvolt a, most amióta ti ketten vagytok, mennyi utazás volt ebben? Amióta ketten viszitek a kevés? Vagy egyáltalán nem is volt?
2: Nem csak Pestet.
0: Na, de hogy akkor az megvolt az első 20 évben, és a következőben meg már azért ide fókuszáltatok.
2: Igen.
0: A bázisra.
2: Igen, igen.
0: Hát az, szóval minden van ebben a 40 évben.
1: Hogyne, hát ugye az apu halálával ott lezárult egy korszak. És tulajdonképpen ott egy jó pár évig volt koncert itthon, de azok ilyen emlékkoncertek voltak valamihez köthetően, születésnaphoz, vagy halál évfordulóhoz, és
0: valami apropó mindig van.
1: Ezt a keringővarás sorozatot a pandémia ideje alatt döntöttük el, hogy elindítjuk, és így visszük tovább a hagyományt.
0: De milyen jól tettétek.
2: Igen.
0: Egyébként az utazáshoz visszatérő, ugye András, annak van egy külön élete is olyan szempontból, hogy te azért egy keresett, elismert és sokat foglalkoztatott művész vagy.
2: Én nagyon sokat járok külföldre, sőt.
0: A Strauss-on kívül is, igen, tehát hogy neked az utazás úgy azért megvan.
2: Hát, sok is.
0: Tehát én valahol értem is, hogy a budapesti Strauss zenekar most miért Budapestre fókuszál elsősorban. Bele se férne egyébként már annyi utazás, mint régen?
2: Beleférne, de szóval ez önerőből egy külföldi utat megszervezni.
0: Az még macerással.
2: Azt nem lehet.
1: Ehhez kezdtek, kevesek vagyunk.
0: Jó, megértettem. Oké. Okay. Na, de ahhoz meg nem vagytok kevesen, hogy ezek a nagy alkalmak itt a Aramban megtörténjenek.
2: Igen, és ezek a koncertek egyrészt a közönségnek nagy öröm, és amitől különlegesek ezek a koncertek, hogy azok a zenészek, akik ezen részt vesznek, azok mindig úgy élik meg, mint egy családi, nagy családi eseményt, és egy boldogság, és amikor összeülünk az első próba első negyed órájára, nem mondom, hogy fegyelmezni kell, de ha mindenkivel.
0: De mert annyira örülnek.
2: És az öröm, ilyen. Tényleg, és ezt a örömteli találkozást, ezt a délutáni próbán az ember megérzi, látja, és akkor nincs más dolga, csak hogy átmentse ezt a hangulatot az esti koncertre, és ezek szoktak is sikerülni. És ezt érzi is a közönség, hogy ez egy egészen másfajta hangulata van, és hatása van, mint egyébként egy idézőjelben klasszikus koncertnek.
1: Ez egy örömzenélés. Mindenki részéről.
0: Ez a kulcs szó. Az öröm. Meg mert ugye le lehetne ezt gépiesen is játszani.
2: Hát, igen.
0: Ahogy ezen a területen néhányszor tapasztaltjuk, nem nálatok.
2: Hát nálunk biztos.
0: De a, mit tudom én, egy-két pályatársnál senkit nem kiemelve és bántva természetesen, de hogy az örömzene az szerintem az egész életnek ez a kulcsa. És ha örömmel tesszük, akkor ott az energia átmegy. Hát főleg nektek meg felelősségetek van, és mindjárt beszélgetünk erről a felelősségről. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Annak meg még inkább, hogy 40 éves lett a budapesti Strauss zenekar. Csáki Bogár Rita itt van, a művészeti vezető és a koncertmester. Hát

0: Hatnám, hogy még az alapító.
1: Hogyne, én ott voltam, hát az első koncerten.
0: Oké.
1: 17 évesen.
0: És itt van az ő férje, Deák András, a zenekar vezető karmestere, aki egyébként nagyon szép karriert épített még a Strauss zenekaron kívül is, és nemrég díszpolgárra avatták Török Bálinton, amihez ismét szívből gratulálunk. Hát ez a fajta öröm, hát még ezt vagy 40-szer elmondom. Láttam, hogy olyan furán kezeled, nem tudsz mit kezdeni a dicsérettel, de szerintem ezt ki kell emelni, és a üzenem a hallgatóknak is, akik ott lesznek majd ezen a május 17-i napon, vasárnap este 19 órától a tavaszi keringő Barázson, azt az örömöt, megtiszteltetést, azt inkább az örömöt, azt tényleg vegyék majd át a színpadról. És vigyék tovább, építsék be a hétköznapokban. Nem ez a lényege az egésznek? Nem ez a misszió lényege?
1: Hát
0: valamit, és akkor itt már kanyarodhatunk a felelősség felé, hogy szerintem minden létező előadónak ez lenne az igazi missziója. Hogy valami olyasmit adjatok a színpadról, amit hazavihetnek és beépíthetnek. Ha más nem, energiaként, jó élményként egymásnak. De ha ezt nem örömmel teszitek, akkor ilyen sok értelme nincs. Csak
1: hát gépiesen. Szerintem, ha nem örömmel tennénk, akkor nem is csinálnánk.
0: Na, de az ember el tud menni másik irányba is, most a 40 évet tekintve. Tehát amikor, mit tudom, mi volt az az időszak, hogy jöttetek, mentetek akár Franciaországban. Ott lehetett volna rutinnál? Gépies rutinnál válni?
1: Hát nyilván lehetett volna, mert ugye ha kimentünk egy vagy két hónapos turnéra, akkor gyakorlatilag ugyanazt a műsort játszottuk el 80-szor,
0: hát,
1: és volt, hogy napi két koncert volt, de mégse volt rutin. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván nagyon sok múlik azon is, hogy kiállott középen.
0: És az Andrásra? Célzol?
1: Andrásra is célzok, meg az édesapámra is, tehát, hogy jó kedélyű, jó humorú emberek, és...
0: Mind a ketten azok? És azok is voltak?
1: Igen. Uh-huh. Igen.
0: Tehát mindig nem az idővel jön meg a derű, hanem ez csak finomodik az évekkel?
1: Hát ahogy kijöttek a színpadra, már mindenki mosolygott. Tehát, hogy...
0: Ez így van ma is?
1: Ez így van ma is. Uh-huh.
0: András, szerinted ez minek köszönhető? Neked? Hogy úgy mész föl, és azt adod át?
2: Mindenképpen. Mindenképpen. És hát,
0: de mi az, ami stenkel ilyenkor?
2: Hogy?
0: Mi stenkel ilyenkor? Mi dob föl igazán maga a színpad?
2: Igen. Az érdekes, mert akár egy perccel a színpadra lépés előtt még lehet, hogy az ember kiesek a saját száján egy ásítás miatt, aha, egy hosszú turné egyik állomásán, de amikor, na akkor showtime. Szóval ez működik.
0: Akkor átkapcsolsz.
2: Igen. Aha. Ez működik. És hát az a közönség, aki ott van, ő mindig először van ott. Uh-huh. Vagy hát a visszatérő is, akkor is. És azért jött, mert a programból látva, hogy mit fogunk játszani a hírünkből, számít arra, hogy egy olyan élményt fog kapni, amire odajött. Uh-huh. És azért igyekszünk úgy csinálni ezeket a dolgokat, hogy senkit ne érjen csalódás.
0: Na hát, kedves hallgatóink, a Ramart Színházban lesz a tavaszi keringő varázs, ott a 13. kerület szívében.
1: Igen.
0: Mindenkit szeretettel vártok. Beszéljünk már a műfaj sajátosságairól. Az is egy sajátosság, hogy hozzátok a koncertmenüt. És az ki van nyomtatva, az meg van hirdetve, attól nem nagyon szabad eltérni, ugye? Kérdezem.
2: Hát nem. Az a műsor.
0: Na, de hogy ez a fajta kötöttség, ami mondjuk eltérhet egy rockkoncerttől, mert ott egyrészt meg se hirdetik, hogy a popkoncerteket, hogy mi lesz a setlist, itt megvan, amihez alkalmazkodni kell. Soha nem fér bele a spontaneitás? Hogy ti valami ott eszetekbe jut, és az ide illene?
2: Hát nem, mert... Azért ennek hagyománya van, tehát a klasszikus koncerteken, tudom. Tehát ott van, hogy mire jön be a közönség.
0: Uh-huh. Tehát ők egyértelműen a műsorra mennek be? Tehát nem arra, hogy tavaszi keringővarás, hanem megnézik, hogy mit adtok elő, és abba szeretnek.
2: Hát nem, a Strauss zenekarra jönnek.
0: Az oké, okay, az az alap, a mellett.
2: És tudják, hogy akkor, és ez az, hogy keringő varázs, ez kvázi, nem jut eszembe a szó, a brand.
0: Ah, ja, oké.
2: És azon belül már tudják, hogy milyen jellegű műsort fogunk játszani, és az, hogy éppen az aktuális szerzők kik, azt ugye mi állítjuk össze, de koncert közben nincsen olyan, hogy hú, most olyan hangulat, hogy kapjuk elő a valamelyik itt tudom én, valamelyik polkát vagy keringőt, mert az most majd bekiabál a közönség, hogy azt játszátok, hogy jó, az egy rock koncerten ez működik. Itt nem. Itt azért, egyrészt nincs ott a kotta.
0: Oké. Jó, látod, jogos, tök jogos. De én pont a múltkor beszélgettem erről valakivel, hasonló területen alkotott vagy tevékenykedett, mint ti. Még az is szóba került, hogy egyáltalán egy karmester pálcával vagy pálca nélkül.
2: Ennek nincs jelentősége.
0: Tényleg nincs?
2: Én így is, úgy is szoktam. Van egy darab közben, vagy egyiket így, másikat úgy. Nem azon múlik. Ja, okay. Közben meg a pálca látványa az sokszor segíti a zenészeket. Tehát, hogyha olyan távolságok vannak, vagy olyan fények vannak, ahol nem jól látszik,
0: tehát ez azon is múlik.
2: Akkor muszáj lehet segíteni.
0: Na, a spontaneitás meg egyértelműen akár a kottán is?
2: Ezt nem értem.
0: Tehát, hogy fejből mennyit tudtok?
2: Hát én mindet.
0: De oké, de a zenészek?
2: Az mindig egy játék, hogy játsszuk el, például próbám. A koncertnek a műsorából azt mondom, hogy egy soundcheck van például, mikrofonbeállás, és akkor játsszátok a valamelyik műnek az első 10 ütemét, csak kezdjétek el. És akkor rögtön kezdik nézni a kotát, mondom, nem kell kotta, fejből megy. És akkor ráeszmélnek, hogy tényleg tudjuk is fejből, csak annyira automatikus, hogy kotta, és akkor a kottából kell játszani. És az a baj ezzel, hogy rögtön az arcukból eltűnik az a fajta lazaság és mosoly, ami egyébként, hogyha csak úgy játszol a hegedűn vagy a hangszereden, és nézed a közönséget, vagy azt, akinek játszol, akkor kommunikálsz mindenféle módon. Úgyhogy nem butaság az, hogyha kotta nélkül játszik egy zenekar.
0: Azért kérdezek ilyeneket, hát egyrészt nem minden nap jöttök ide a műsorban, másrészt meg nem látunk bele azért ennyire a hétköznapjaitokban, meg a szakma sajátosságaiba. Mi azt látjuk, hogy ott van a színpadon egy zenekar, és kottából játsszák a darabokat, de valószínűleg menne fejből is, ha már ennyit játszottátok.
2: Menne, sok minden menne.
0: De kötött ez a szakma, az a lényeg.
2: Kötött, de érdekes, mert most már vannak olyan zenekarok, nem is kis létszámok, akik kifejezetten kotta használat nélkül játszanak el komoly klasszikus műveket. És érte érdekes, hogy az akkor hogy működik.
0: Meg tudnátok fogalmazni így 40 év után ennek a műfajnak a szépségét? Főleg azok számára, olyan hallgatók számára, akik nem feltétlenül járnak ilyen hangversenyekre. Tehát mi a legszebb ebben az egészben?
1: Hát mondjuk én első helyen említeném a dallamosságát. Azt mindenképpen kiemelném, tehát ezek tényleg nagyon fülbe mászó dallamok.
2: A derű.
1: A derű, igen.
0: Tehát az életöröm?
2: Igen.
0: Azért jó, hogy ezt mondjátok, mert valószínűleg ebbe bele se gondolnak azok, akik nem hallgatnak ilyen jellegű műfaj, de hogy tele van az életörömével?
2: Abszolút.
0: Kell hozzáértőnek lenni? Tehát ha most valaki kedvet kap, és elkezd barangolni, és szeretném is rá irányítani a hallgatókat, hogyha befejeztük a beszélgetést, akkor a ti közösségi oldalatokon nézzék, hallgassák meg a videókat, hogy kapjanak egy kis képet, meg egy ízt belőletek. Szóval kell-e értőnek lenni ahhoz, hogy értsük a műfajt?
1: Szerintem nem.
2: Elég nyitott. Nyitott a szíve, nyitott a lelke. Akkor az hat.
0: Szuper. Mindent végig mondtunk a menüből? Most ahogy ránézek, mert ugye még egyszer mondom, május 17-én
1: a szerzőket elmondtuk talán.
0: A Ramart Színházban a 40 éves budapesti Strauss-zenekar Jön a tavaszi keringő varázsal, és egy nagyon szép, hát én best of-nak ítéltem a műsort. Szerintem nem mondtuk el.
2: A műsort külön?
1: Nem. Műsort külön nem,
0: hát csak a szerzőkre. Van most erre lehetőség.
2: Hát kezdünk mindjárt egy bevonulási indulóval a Cigánybáró operettből, aztán a Fivér József Straussnak egy polka mazurkája következik, rögtön a legfiatalabb fivér Edvard Straussnak a Bamfrei polkája, egy pergős, gyors polka, és aztán jön a papa, akinek a Kasusa polkáját, galopját fogjuk játszani, úgyhogy így az első négy szám az rögtön a teljes família reprezentálva van. Utána következik egy Johann Strauss keringő, az, ahol a citromfák virágoznak, majd ismét egy Strauss, József Strauss kvadrill, az egy nagyon különleges tánc volt azelőtt, egy négyes, ez a kakadu nevezetű kvadrill, majd a perzsa induló, és az első rész zárásaként Offenbach, mint társszerzőtől két kompozíció, a Barcarola és a Cancan. Szünet után ismét egy indulóval kezdünk, és utána jön egy lehár blokk, ahol a fraszkitából a spanyol tánc, és az Éva keringő hangzik föl, majd ismét egy Strauss keringő, a Mesél a bécsi erdők, majd néhány polka, köztük a ritkábban játszott Új picikátó polka Johann Straussról, és a végére pedig a Bordalasszony keringő után a Banditák galop és a Zsoké polka fogja zárni a műsort, majd jönnek a rádászámok. Ami úgy meglepetés, hogy mindenki tudja, hogy mik fog következni, de azért az meglepetés.
0: Na most a ráadás az nincs is beírva
2: ilyenkor?
0: Nincs. Hát akkor mégis csak van meglepetés.
2: Igen.
0: Ilyen szempontból. Na, szuper. Na, de ha már kérdeztem tőletek, és tényleg nézzétek el nekem, csak próbálom belövöldözni ezt a műfajt. Ahogy hozzátartozik a kotta, a szünet is hozzátartozik ősidők óta? Hogy legyen szünet a műsorban?
2: Puff. Hát azelőtt sokkal hosszabb műsorokat játszottak. Tehát kb. Másfélszer olyan hosszú programok voltak, mint most.
0: De ez a figyelem miatt?
2: Igen,
0: jobban
2: hát az,
0: igen.
2: Tehát azelőtt több óráig tartott egy koncert. Simán.
0: Hát
2: 3-4 szimfónia is elhangozhatott egy klasszikus koncerten. Manapság egy fél idő, egy szimfónia.
0: Aha.
2: És akkor még egy másik fél idő, nyitány versenymű, az nagyon hagyományos, tradicionális koncertfelállás, vagy még egy szimfónia. Azért ott három, rövidebb. Három már nem fér bele.
0: De ennek tényleg lehet köze ahhoz, hogy TikTok világot élünk, és másodpercek alatt?
2: Hát meg általában egy koncert az szünettel együtt 2 óra maximum.
0: Én ezt a múltkor kérdeztem színészektől is, mert ugye ott is a darabokban a legtöbbször van, főleg egy hosszabb darabnál a színházban, és most nem arra vagy, mert azt valamilyen szinten értem, a büfének is meg kell élni, tehát még lehet, hogy ez is benne van valahol, de most ezt leszámítva. A zenekar végig tudná játszani egyébként?
1: Szünet nélkül? Végig.
0: És hogy nektek ez jó-e, hogy van szünet? De erre vagyok igazán kíváncsi.
2: Nem releváns.
0: Nem foglalkoztok vele.
2: Teljesen mindegy.
0: Na jó, oké. Csak mondjuk nekem...
2: Van olyan koncert, amikor nincs szünet, de akkor az nem 2 óráig tart, hanem maximum 70-80 perc.
0: Jó, hát ha azt mondtátok, hogy nem releváns, akkor nem releváns. Mert én például, ha már a saját műfajomat nézem, én tökre örülök, hogy ez a műsor nincs szétszabdalva zenékkel, hanem egybe tudunk beszélgetni. Most gondoljátok el, hogy jön egy zene, akkor mindig vissza kellene térni az eredeti témához. Újra meg újra, most így meg tudunk, más a dinamika. És erre vagyok kíváncsi, hogy a zenében ez nálatok, de hát ha azt mondod, hogy nem releváns, akkor megértettem. Más.
1: Itt ugye több darabot játszunk, tehát itt el is fér a szünet.
0: Jó, tehát mindenre hatással van, és így kerek. Oké, a történet. Ha azt mondtátok, hogy 2 van egy évben, akkor már látjátok azt is gondolom, mikor lesz a téli.
1: Igen.
0: Annak megvan a programja. Na, de arra vagyok kíváncsi, hogy ti fejben már ott tartotok? Vagy ilyenkor még csak ezzel 100%-ig? Vagy például András, neked már a fejedben megvan, hogy kb. Mivel zárjátok az évet?
2: Megvan.
0: Hogy az egész?
2: Meg. Megvan, hogy miből fogok választani.
0: Ha. Értem.
2: De az már megvan. Hát azt nem lehet, hogy én most összeállítok egy programot, és akkor nem tudom, hogy mit fogok csinálni a következő, meg a rákövetkező.
0: Ja, mert ugye ezek mind-mind hatással vannak egymással.
2: Hát egyrészt, másrészt valamit most esetleg beteszem, mert jaj, régen játszottuk, de közben oda jobban illene a következőbe.
0: Értem.
2: Akkor az oda megy.
0: Oké.
2: és akkor mást keresünk. Aha. De itt nálam mindig nagyon fontos, hogy amikor összeállítok egy ilyen 16-17 művet, akkor milyen karakterű darabok jönnek egymás után. Uh-huh. Ugye azért itt adva van a műfaj, tehát a tánczene, ami vagy keringő, vagy polka, vagy induló, lassú polka, gyors polka, a keringő között is nagyon sokféle változat van, uh-huh. vagy bejön egy induló, vagy bejön egy kvadrill. Ezeket már gyors vagy lassú, ezeket mind lehet egymással ütköztetni. A másik nagyon fontos szempont, hogy milyen hangnemek váltják egymást. Egyik hangnem után egy másik lehet, hogy üti azt, nem jól szól, vagy felfrissít. Ezek mind hatnak. Ezekkel mind lehet operálni, és kell is operálni.
0: Minden mindenre hat, ez a lényeg.
2: Igen.
0: A közönség jár ezzel a legjobban, meg persze ti is. Ti is hazaviszitek az élményt. Na, a vége felé járunk már, de azt mondjátok meg így is mind a kettőtöktől kérdezem, hogy amikor van egy ilyen nagy sikerű koncert, és akkor arra azt szeretném, vagy azt is kívánom, hogy május 17 egy ilyen mérföldkő is legyen, tehát akkor a siker legyen ott a Ramartban. Meddig tölt fel benneteket? Tehát meddig tart ki egy siker? Vagy egy vastap? Nem tudom, minek nevezik ezt. A területen.
2: Hát a mi esetünkben fél évig. Tehát a következőig.
0: De tényleg megvan az a jó érzés végig? Utána?
2: Mindig jó ezzel foglalkozni.
1: Megvan, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk a közönségtől, és ez nagyon jó érzés. Tehát, hogy amikor azt érzi az ember, hogy azontól, hogy magának is örömet okoz, hogy tényleg sikerült a közönségnek is örömet okozni, és hogy várják, hogy mikor lesz a következő.
0: Na, ezért éri meg.
2: Igen.
0: Ezt az egészet. Igen. Hát akkor én a következő 40 évet ugyanezekkel az élményekkel kívánom. Nektek jöhet a következő 40 év?
1: Meg is kell érni, de igen. Hát,
0: nagy baj nem lesz, ha ilyen élményeitek lesznek, hogy visszajelzések a közönségtől, nagyon örültem nektek.
2: Köszönöm.
0: És jól látni ezt, mert ha csillog a szemetek, akkor nagy baj nincsen. A közönség is csillogni fog. Na, kedves hallgatóink, már párszor elmondtam, május 17-e, 40 éves a budapesti Strauss-zenekar és a tavaszi keringő varázsal együtt ünnepelhetnek velük, de a budapesti Strauss-zenekart érdemes követni a mindenfajta közösségi oldalon, a weboldalukon is, úgyhogy kövessék, szeressék őket. Azt a sok-sok energiát, amit beletesznek ebbe a nem könnyű szakmába, azt a figyelmükkel viszonozzák. Nagyon örülöm, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra. Csáki Bogár Ritával és Deák Andrással beszélgettem, a budapesti Strauss zenekar kiválóságaival. A Ramartban találkozunk. Köszönöm, hogy itt voltatok, és hát a házaspártól most elköszönök önöktől, még nem. Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés elejéig még fogunk találkozni.
3: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Csáki Bogár Ritának és Deák Andrásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Közös nyilatkozatban kérnek átlátható finanszírozást a fővárosi színházak. Vidéken nőtt, a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma. A Nyílt utcán végzett szívműtétet egy orvos, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Az átlátható és szakmai alapú finanszírozás mellett álltak ki a fővárosi fenntartású színházak, közölték közös nyilatkozatukban. A Katona József, az Örkény István, a Radnóti Miklós és a Szabadtér Színház, valamint a Trafó vezetői szerint az elmúlt években több kulturális szereplő nem jutott arányos támogatáshoz. Úgy látják, a forrás elosztás sokszor politikai szempontok alapján történt, ami nehezítette a működésüket. Azt is jelezték, hogy egyre kevésbé tudtak megfelelő körülményeket biztosítani dolgozóiknak. A házak támogatják az új rendszer kialakítását és részt vennének a kulturális stratégia kidolgozásában is. Vidéken több helyen nőtt, Budapesten viszont 10%-kal csökkent az álláshirdetések száma az első negyedévben, írta a profession.hu. Az adatok szerint a hirdetések száma 14 vármegyében emelkedett, 5-ben csökkent. A legtöbb állás továbbra is a fővárosban van, az összes hirdetés 44%-a ide koncentrálódik. Országosan kevesebb lett a jelentkezés is több mint 18%-kal. Közben több cég hirdet állás, de egy-egy cég kevesebb pozíciót kínál. A legtöbb új lehetőség az egészségügyben és a gyógyszeri parban jelent meg. Az Országos Onkológiai Intézet főorvosa dr. Dubócki Zsolt mentette meg egy mellkason szúrt férfi életét múlt vasárnap. A Magyar Légimentő Ügyeleti Egységét egy 30 év körüli életveszélyes állapotban lévő sérülthöz riasztották, akinek a kórházba szállítására már nem maradt volna idő. A főorvos a helyszínen hajtotta végre az életmentő beavatkozást, stabilizálta a férfi állapotát. Dr. Dubócki Zsolt a Sláger FM-nek beszélt a részletekről.
3: Szolgálatot teljesítettem a budaörsi légimentőbázison, mint légimentő orvos. Két bajtársammal együtt, Soltészki Mátyás paramedikus kollégámmal és Vörös Tamás pilota kollégámmal, és akkor érkezett a bejelentés egy tömelkoson szúrt férfi emberről, ahová riasztottak bennünket. Ilyenkor megvannak azok a beavatkozások, amiket megcsinálunk, nézzük, hogy az állapot javul-e vagy sem. Sajnos nem volt állapotjavulás, sőt, akkor döntöttünk róla, hogy el kell végezni ezt a beavatkozást, amivel a szív körüli vér ömlányt azt ki tudjuk üríteni, hogy ne folytsa meg a szívet. A döntés megszületésétől a szív sérülés megvonásáig 7 perc telt el. Lehetőségekhez mérten tudtuk stabilizálni, utána gyorsan helikopterrel vittük el a végleges ellátóhelyre. Modelleken lehet gyakorolni, illetve disznos szívet lehet varni, hogy a varrás technikáját az ember elsajátítsa, és erre minden légimentő orvosunkat fölkészítjük. Nekem az a szerencsém, hogy én naponta használok sebészeti eszközöket.
2: A fiatal férfi, akinek életét dr. Dubócki Zsolt mentette meg, személyesen mondott köszönetet a főorvosnak a helyszíni életmentésért. Június 10-ig jelentkezhetnek akusztikusan is megszólalni képes zenei formációk a Veszprémi Utcazene Fesztivál versenyére, közölték a szervezők a fesztivál honlapján. Azt írták, az elmúlt 27 év hagyományaihoz hasonlóan idén is meghirdetik az utcazenészek versenyét, ahol a cél 3 napon át napi egy koncerttel elkápráztatni a nemzetközi zsűrit és a közönséget. A jelentkezők közül 15 kiválasztottat vendégül látnak az idei Veszprémi Utcazene Fesztiválon július 23-a és 25-e között, ahol a versenynek komoly tétje is lesz. A fesztivál 3-tagú nemzetközi zsűrije, valamint a fesztivál közönsége által a legjobbnak vélt utcazenész 1-1 millió forintot kap. A két kategória győztese ugyanaz is lehet, tették hozzá. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallották, köszönöm a figyelmet!
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
1: Közös nyilatkozatban kérnek átlátható finanszírozást a fővárosi színházak. Vidéken nőtt, a fővárosban csökkent az álláshirdetések száma. A Nyílt utcán végzett szívműtétet egy orvos, a Schlager FM híreit Molnár Anikótól hallják. Az átlátható és szakmai alapú finanszírozás mellett álltak ki a fővárosi fenntartású színházak, közölték közös nyilatkozatukban. A Katona József, az Örkény István, a Radnóti Miklós és a Szabadtér Színház, valamint a Trafó vezetői szerint az elmúlt években több kulturális szereplő nem jutott arányos támogatáshoz. Úgy látják, a forrás elosztás sokszor politikai szempontok alapján történt, ami nehezítette a működésüket. Azt is jelezték, hogy egyre kevésbé tudtak megfelelő körülményeket biztosítani dolgozóiknak. A színházak támogatják az új rendszer kialakítását és részt vennének a kulturális stratégia kidolgozásában is. Vidéken több helyen nőtt, Budapesten viszont 10%-kal csökkent az álláshirdetések száma az első negyedévben, írta a profession.hu. Az adatok szerint a hirdetések száma 14 vármegyében emelkedett, 5-ben csökkent. A legtöbb állás továbbra is a fővárosban van, az összes hirdetés 44%-a ide koncentrálódik. Országosan kevesebb lett a jelentkezés is, több mint 18%-kal. Közben több cég hirdet állást, de egy-egy cég kevesebb pozíciót kínál. A legtöbb új lehetőség az egészségügyben és a gyógyszeriparban jelent meg. Az Országos Onkológiai Intézet főorvosa dr. Dubócki Zsolt mentette meg egy mellkason szúrt férfi életét múlt vasárnap. A Magyar Légimentő Ügyelet egységét egy 30 év körüli életveszélyes állapotban lévő sérülthöz riasztották, akinek a kórházba szállítására már nem maradt volna idő. A főorvos a helyszínen hajtotta végre az életmentő beavatkozást, stabilizálta a férfi állapotát. Dr. Dubócki Zsolt a Schlager FM-nek beszélt a részletekről.
2: Szolgálatot teljesítettem a budaörsi légimentőbázison, mint légimentő orvos. Két bajtársammal együtt, Soltészki Mátyás paramedikus kollégámmal és Vörös Tamás pilota kollégámmal, és akkor érkezett a bejelentés egy tömelkoson szúrt férfi emberről, ahová riasztottak bennünket. Ilyenkor megvannak azok a beavatkozások, amiket megcsinálunk, nézzük, hogy az állapot javul-e vagy sem. Sajnos nem volt állapotjavulás, sőt, akkor döntöttünk róla, hogy el kell végezni ezt a beavatkozást, amivel a szív körüli vér ömlányt azt ki tudjuk üríteni, hogy ne folytsa meg a szívet. A döntés megszületésétől a szív sérülés megvonásáig 7 perc telt el. Lehetőségekhez mérten tudtuk stabilizálni, utána gyorsan helikopterrel vittük el a végleges ellátóhelyre. Modelleken lehet gyakorolni, illetve disznós szívet lehet varni, hogy a varrás technikáját az ember elsajátítsa, és erre minden légimentő orvosunkat is fölkészítjük. Nekem az a szerencsém, hogy én naponta használok sebészeti eszközöket.
1: A fiatal férfi, akinek életét dr. Dubócki Zsolt mentette meg, személyesen mondott köszönetet a főorvosnak a helyszíni életmentésért. Június 10-ig jelentkezhetnek akusztikusan is megszólalni képes zenei formációk a Veszprémi Utcazene Fesztivál versenyére, közölték a szervezők a fesztivál honlapján. Azt írták, az elmúlt 27 év hagyományaihoz hasonlóan idén is meghirdetik az utcazenészek versenyét, ahol a cél 3 napon át napi egy koncerttel elkápráztatni a nemzetközi zsűrit és a közönséget. A jelentkezők közül 15 kiválasztottat vendégül látnak az idei Veszprémi Utcazene Fesztiválon július 23-a és 25-e között, ahol a versenynek komoly tétje is lesz. A fesztivál 3-tagú nemzetközi zsűrije, valamint a fesztivál közönsége által a legjobbnak vélt utcazenész 1-1 millió forintot kap. A két kategória győztese ugyanaz is lehet, tették hozzá. A Schlager FM híreit Molnár Anikótól hallották, köszönöm a figyelmet.
0: És most indul a Schlager éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: megteszek. Neked, de a titkod nem leszek.
1: Ez a...
2: Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you it's
1: alright. A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: annyira mar meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelé.
1: Sláger FM.

0: jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 2-án szombaton délelőtt 10:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében jön Csengeri Dániel és Németh Gábor Dávid közös előadása, az Elveszett Hold zenés mesejáték, méghozzá egy ősbemutató. Különös pillanat a zenetörténetben, amikor először mutatnak be egy darabot, hiszen sosem lehet tudni, vajon kiállja-e a mű az idő próbáját. Fogja bárki hallgatni 100 vagy 200 évvel később? Az ősbemutatókat tehát mindig belengi egy különleges izgalom. Ezt az előadást is hasonló izgatottság övezi, azzal is tetézve, hogy egy gyerekeknek írott zeneműről van szó, ami még ritkább az ősbemutatók sorában. Ezért különösen nagy öröm, hogy pont egy ilyen alkalomnak a nevéhez méltóan a Magyar Zeneháza adhat helyet. A mű zeneszerzője Csengeri Dániel, akinek előző gyerekeknek írott műve a MÜPA a 2020-as zenemű pályázatának gyermekopera kategóriájában nyert díjat, majd nagy sikerrel repertoáron is szerepelt. Szövegírója Németh Gábor Dávid, fiatal író, költő, több librettó szerzője, aki a következőképp foglalt össze a darab történetét. Az Elveszett Hold című gyerek és ifjúsági zenés mese a ránk nehezedő egyedüllét, szomorúság és az önmagunkkal való megbékélés kérdéseit állítja középpontba. Hogyan birkózhatunk meg a külvilág kihívásaival, ha leginkább a saját világunkban érezzük biztonságban magunkat? Mi történik, ha az elszigeteltségből kilépve felfedezzük a kapcsolódás lehetőségeit? Hogyan tudunk közel engedni magunkhoz másokat? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Mézecske, egy zárkózott árva kislány, akinek égen, földön, sötétségen, világoson átkövethetjük a kalandjait, hogy megtalálja ez idáig egyetlen barátját, az elveszett holdat. Ez a lírai és atmoszférikusos mese nem csupán egy különleges zenei élményt kínál, hanem sokkal, de sokkal többet annál ott a Magyar Zeneházában.
2: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: A Tisza párt visszautalja Váberer György 100 millió forintos támogatását. Három fővárosi önkormányzat nyilvánosságra hozza, hogy mennyivel keresnek kevesebbet a nők. Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Visszautalja a Tisza párt a Váberer György nagyvállalkozótól kapott 100 millió forintos támogatást, közölte Magyar Péter Lendő miniszterelnök pénteken a közösségi oldalán. Váberer György csütörtökön egy tévéműsorban arról beszélt, hogy másfél éve támogatja a Tisza pártot. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter a Facebookon azt írta, a választások előtt 5 nappal az üzletember valóban átutalt 5x20 millió forintot a párt számlájára. A Lendő miniszterelnök aláhúzta, még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót, oligarchát kössenek hozzájuk, vagy hogy bárki úgy érezze, hogy bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing. Ezért az összeget hétfőn visszautalják Váberer Györgynek, jelentette ki. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék önkormányzata is csatlakozik azok közé, a munkáltatók közé, akik nem csak kiszámolják a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adataikat, hanem a munkavállalóik és a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik azokat, közölte az Amnesty International Magyarország pénteken az MT-vel. Mint írták, a munkaerőpiac az egyik olyan terület, ahol a nők hátrányos megkülönböztetése a mai napig számos formában megjelenik, így a nők és férfiak fizetésében mért átlagos különbség terület. Is. Magyarországon ez közel 17%-os bérkülönbséget jelent, amivel az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban, tették hozzá. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT idén is ütemezetten április végétől június közepéig nyitja meg kültéri medencéit, miközben a belépő árak 5-8%-kal emelkedtek, és több új kedvezmény is megjelent a fővárosiaknak és diákoknak. A Paskálfürdőben már lekerült a sátor az úszómedencéről, a Palatinuson a télen is üzemelő medencék mellett pedig a Margaréta medencét is birtokba vehetik a vendégek. Május közepétől szintén a Palán elérhető lesz az élmény és a gyermekmedence, Június közepéig pedig a hullámmedencéket és a csúszdákat is beüzemelik. Ekkor nyitnak a csak nyáron működő strandok, a római és a pünköstfürdői strand. Lakossági fórumot tartanak a Rákospatak jövőjéről. A Rákospatak Szövetség május 13-án szervez eseményt a Sín Művészeti Központban. A fórumon Bardóczi Sándor főtájépítész a budapesti zöldfejlesztési irányokról beszél. Emellett a patak teljes szakaszát érintő terveket is bemutatják a forrástól a 13. kerületi torkolatig. A szervezők várják mindazokat, akiket érdekelnek a fejlesztések, vagy szeretnék megosztani véleményüket. Hétfőtől új járattal bővül a 11. kerület közlekedése, elindul a 253-as busz Kelenföld és Madárhegy között. A Budapesti Közlekedési Központ a kerületi önkormányzattal együttműködve hozta létre a vonalat, amely modern Maximidi buszokkal közlekedik, csúcsidőben 30 percenként indulnak, azon kívül pedig telebuszrendszerben igény szerint óránként. Az utazási szándékot a Budapest Go-ban online vagy akár a sofőrnél is lehet jelezni. A járat új megállókat is kapott és közvetlen kapcsolatot biztosít a 4-es metróhoz, valamint több villamos és vasútvonalhoz. A későbbiekben a Madárhegyi útvonal tovább bővülhet. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Hajnalra -2 és +9 fok közé hűl a levegő, napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két különleges programot a Magyar Zeneházában, igen, a Városliget szívében, mind a kettő május 6-án szerdán. Az első az 15 órától. Épületsét, a Zene az üvegen túl címmel. Kifejezetten szabad a Magyar Zeneháza belső tereit egy olyan szakavatott zeneköp pedagógus vezetésével körbejárni, aki tényleg kívülről belülről ismeri ezt a modern épületet. Az épület séták sajátosság, hogy nem csupán az építészetről szól, hanem a térbe álmodott és az ott elhangzó zenékről is. Hogy miért, kinek és hogyan, nos, ezek a központi kérdések, és minden téma a ház körül forog, azaz a házban. Miközben megismerkedhetnek a tervező fantasztikus épületével, egy kis zenei ismeretre is szert tehetnek. Interaktív és szórakoztató program felnőtteknek, a sétát Tápai Dóra vezeti, aki ének, zenetanár, karvezető, a Magyar Zeneháza zenepedagógusa és egyben előadója is, és szintén 6-án 16:30-tól aznap az állandó kiállító térben jön a zenetörténeti arcképcsarnok ugyancsak Tápai Dórával. Érdekességek és történetek egy órában a zenetörténet nagyjairól, akik megtalálhatók a Hangdimenziók térben is időben című állandó kiállításban. Ki és miért került ebbe a tárlatba? Minden kérdésre megvan a válasz. A hangadó séták olyan tematikus vezetett alkalmak az állandó kiállító térben, melyek akár sorozatban is látogathatók, de önállóan is kerek egész egy-egy alkalom. A sikeres hangadó szenior zenetörténeti sorozat előadója Tápai Dóra zenepedagógus, ahogy mondtam, nos ő kalózolja végig önöket is ezen a programon, ahogy az előzőn is, a kiállítás termein a megadott témák szerint, amit látunk és hallunk, és ami még mögötte van, mert minden mögött van valami érdekességek, szórakoztató ismeretterjesztés egy órában, ami után a látogatók még önállóan is élvezhetik a kiállítást.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péter húga felfüggeszti bírói tevékenységét, mégsem ül be a parlamentbe Szécsi Zoltán. Motoros és biciklis mentők állnak szolgálatba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter leendő miniszterelnök húga, testvére és férje kormányzati megbízatásának idejére. Ezt a Tisza párt elnöke jelentette be a Facebook oldalán közzétett pénteki üzenetében. Magyar Péter csütörtökön tudatta, hogy sógorát, Melétei Barna Mártont a Tisza